Ez így nem mehet.

96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

felemelem, ha kell, ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval, eljó, szóval, meg kell, ha csatok.

0: A bling, a kumám, a cimbim. Ja, az nem.
1: Bass FM, Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: csinálj meg. A zene sem fog.
1: Rap.
0: Hip-hop. R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

0: Reklám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: 5 adónemet töröl el a kormány. Csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Legyünk óvatosak az utakon. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása maradt hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sokfelé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztok, Árpi vagyok, és az itt a Base Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okos telefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már a vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt, állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen
hogyan lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg core csapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

fog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fight.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyére gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövő álló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezető végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb

0: más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonmását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készült több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban, vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb veszélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák, munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égésű motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó, vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!
2: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik.

0: hogy adjanak szépet.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. Országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatás. Visszavennék az elküldött katonákat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Már az országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A támogatás a tervek szerint adómentes lesz. A cél, hogy a nehezebb anyagi helyzetben élő családok könnyebben vegyék az iskolakezdést. Visszaveszik a Covid-oltás és a fiatalitás miatt elbocsátott katonákat, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben. A honvédelmi miniszter azt írta, az érintett katonákat augusztus 1-én várják a bálnában. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízi mentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
2: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Változóan felhős, napos időre készülhetünk ma, néhol egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat, a szél pedig élénk lehet. 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek a legmelegebb órákban, késő estére pedig csak 23 fokig hűl le a levegő. Most még meleg front hat a szervezetünkre, délutántól azonban hideg front érkezik, emiatt fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas a stroke és az infarktusok kockázata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnap reggelt minden bassesnek. A mikrofonnál RP, indítsuk el a mai napot és a 4 órát. Jön Micah Curtis, BLR, belehalok.

0: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A következő párosra azt mondanám, hogy olyan, mint a jól összeválogatott küvé, tényleg kiegészítik egymást és passzolnak, csak az Egyesült Államokban gyémánt fölött, vagyis 11-szeres platinát értek el, ami 11 millió eladott példányt jelent. A világhálón több mint 2,2 milliárdan nézték meg, majdnem 2,3. Január 10-én droppolt, ami azért különleges, mert az én születésnapom, de nyilván nem 2020-ban születtem. Érkezik Future Drake közöse, Life is Good, itt a Bass-en.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Tamás Bastian nagyot rúgott a saját karrierén, amikor 2024-ben megjelentette a Million Dollar Baby-t. Egészen jól menetel, és a mai napig egyébként folyamatosan növekszik az elérés. Az Egyesült Államokban egy szerény 5-szörös platinát hozott, Kanadában szintén 5-szörös platinát hozott, és egyébként a chartokon is igen erősen nyitott. A US Hot R&B Hip-hop dalok közül szintén első helyen, a US Rhythmic Airplay Billboard listán első helyen, bár meglepő módon Magyarországon idézőjelben csak a 12. helyen nyitott. Érkezik tehát Tammy Richman és a Million Dollar Baby itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: 5 adónemet töröl el a kormány. Csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Legyünk óvatosak az utakon. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása maradt hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk. A legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sok felé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnap reggelt és kellemes pihenést a hétvégén. A mikrofonnál Erpi, ne feledjétek el, hogy hétfőtől elindul a vadonatúj nyereményjátékunk. Páros belépőket lehet nyerni a Budapest Park Bass FM After Party-ra. Folyamatosan figyeljetek minket és hallgassatok, és amikor illő, akkor telefonáljatok. Addig jön Manuel, Need You Puha.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hozok nektek egy nagyon kiváló nyári slágert. Megnéztem a Mahasz összesítést, ha csak a Spotify részét nézzük, már megrúgta 12 milliót. A klipet hozzátesszük, bődületes eredményeket ért el eddig, és amíg a többi lejátszási listát és programot, akkor aztán meg nem is lehet hova fokozni. Jön Dash Youngfly közöse, Oh Mama, itt a 96 Bass FM.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: A nyugati parti hip hop eddig is népszerű volt a rap hallgatók körében, de Kendrick Lamar abszolút föltette még az íra a pontot. Érkezik AZ Chickivel közös Peekaboo című alkotása itt a 96.4 Bass FM-en. Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 762s, I make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja július 31. Péntek.

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyére a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99-99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
1: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. Országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatás. Visszavennék az elküldött katonákat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Már az országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A támogatás a tervek szerint adómentes lesz. A cél, hogy a nehezebb anyagi helyzetben élő családok könnyebben vegyék az iskolakezdést. Visszaveszik a Covid-oltás és a fiatalítás miatt elbocsátott katonákat, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben. A honvédelmi miniszter azt írta, az érintett katonákat augusztus 1-én várják a bálnában. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízi mentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
2: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Változóan felhős napos időre készül.

0: napban, késő estére pedig csak 23 fokig hűl le a levegő. Most még meleg front hat a szervezetünkre, délutántól azonban hideg front érkezik, emiatt fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas a stroke és az infarktusok kockázata.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ciao when I'm finished. Bár jönnek folyamatosan az új dalok, azért amik korábban készültek, azok is meg szokták hozni a sikert, illetőleg népszerűek a koncerten, és hát nyilván mivel régebbi, egyre jobban tudják dúdolni a rajongók a fellépések során. Érkezik egy ilyen, amely 2 vagy 3 évvel korábban született, Manuel Dr. Torz, itt a Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezem két hazai előadóval. Az egyik egy tehetségkutatóba lett népszerű, illetőleg ismert. Ő nem más, mint Pifu. Kiegészülve Marics Petivel, akinek a csapatában volt, összeraktak egy ilyet. Schwindler. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Életbe léphet az alaptörvénymódosítás. Sokakat érdekel a közlekedésbiztonság. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. 24 óra alatt több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági párbeszéd kérdőívét. Vitézi Dávid, a szakterta vezetője szerint ez is azt mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. De a kérdőiben az is szerepel, hogy elkobozhassák-e a visszaeső szágoldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Új miniszteri biztosai vannak az országnak. Zahár Ákos az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért felel, Szekeres György Tibor a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért, Bognár Zsolt a sürgősségi ellátás fejlesztéséért, Csapodi Csaba az oktatási stratégia kidolgozásáért, Grósz Judit pedig a közmédia ügyeiért. Mindegyikük megbízatása július 1-e óta él. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, a téli és a nyári viselet is változik. Szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel, az új holmik beszerzése piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg, közölték. A funkcionalitás, a tartóság és a könnyű tisztíthatóság mellett az esztétikum és a kényelem is meghatározó lesz a kiválasztásnál. Várhatóan 2028-ban láthatjuk az új egyenruhákat. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős, napos időre készülhetünk ma, néhol egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat, a szél pedig élénk lehet. 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek a legmelegebb órákban, késő estére pedig csak 23 fokig hűl le a levegő. Most még meleg front hat a szervezetünkre, délutántól azonban hideg front érkezik, emiatt fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas a stroke és az infarktusok kockázata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: ilyen egy Schindler.
1: Schindlerkedés után átmegyünk egy csinos hölgyre, méghozzá a tengeren túlról érkezik Shenseea és az egyik csúcstartó dala és friss dala, jön a Bossa, itt a kedvenc rádiótok.

0: szeret, ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: 96. Bassa FM, Rap Hip Hop R&B, szuper hétvégét mindenkinek, aki pihen, és természetesen mindenkinek, aki hozzám hasonlóan dolgozik. A 25. legnépszerűbb a hazai trending listán, 3,2 millió fölött, alig több, mint két hónap alatt érkezik BSP nagybogi közöse, Always Be Mine. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96. Bassa FM-en.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Beast FM-en.
2: Oh,

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99-99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Adónemeket töröl el a kormány, 16 évre csökkentenék a választási korhatárt, marad a napos idő. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása maradt hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
4: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
3: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sok felé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnapot és jó pihenést mindenkinek. Hétfőtől indul a nyereményjátékunk. A Budapest Parkban lehet Bass FM After Party-ra jegyet nyerni. Ez nincs más dolgotok, mint folyamatosan fülelni minket, és amikor elhangzik a játékra a felhívás, akkor 9-én becsörögni és megválaszolni azt az egyszerű kérdést, hogy mi a kedvenc rádiótok neve. Szerintem ez menni fog. Addig zenélünk, jön bele.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Vizuálban abszolút ez a közép-kelet-európai kritikáról van szó. Egyébként a dalnak a további érdekessége, hogy állítólag T. Denny-nek beszólt valamelyik sorban, és ebből tulajdonképpen egyfajta beef alakult ki. Ő nem más, mint Juhász Márton, Jude Law, érkezik tőle a Sötét. Itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Hétfőtől nem Súlyog Tamás a köztársasági elnök. 100 000 forint járhat az egyedülálló szülőknek. Jó hírt kaptak az elküldött katonák. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Már az országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A támogatás a tervek szerint adómentes lesz. A cél, hogy a nehezebb anyagi helyzetben élő családok könnyebben vegyék az iskolakezdést. Visszaveszik a Covid-oltás és a fiatalítás miatt elbocsátott katonákat, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben. A honvédelmi miniszter azt írta, az érintett katonákat augusztus 1-én várják a bálnában. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízi mentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
2: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper vasárnapot, kellemes feltöltődést és jó regenerálódást a jövő hétre. Megyünk tovább a 2024-es klasszikussal, Eminem és Dübörögtől a Houdini itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Számos rangos jelöléssel bír a következő dal. 2024-ben született a GNX albumról, a kaliforniai, illetőleg ezenből és a Camptoni rap életből és rap területről. Kendrick Lamar és SZA követte el. Érkezik a Latter. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja július 31. péntek.

Space FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 9999-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Space FM. És nyerd meg a páros belépőt a Space FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Hétfőtől nem Súlyog Tamás a köztársasági elnök. Tízezrek mondták el véleményüket a közlekedésről. Új miniszteri biztosokat neveztek ki. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. 24 óra alatt több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági párbeszéd kérdőívét. Vitézi Dávid, a szakterta vezetője szerint ez is azt mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. De a kérdőiben az is szerepel, hogy elkobozhassák-e a visszaeső szágoldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Új miniszteri biztosai vannak az országnak. Zahár Ákos az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért felel, Szekeres György Tibor a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért, Bognár Zsolt a sürgősségi ellátás fejlesztéséért, Csapodi Csaba az oktatási stratégia kidolgozásáért, Grósz Judit pedig a közmédia ügyeiért. Mindegyikük megbízatása július 1-e óta él. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, a téli és a nyári viselet is változik. Szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel, az új holmik beszerzése piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg, közölték. A funkcionalitás, a tartóság és a könnyű tisztíthatóság mellett az esztétikum és a kényelem is meghatározó lesz a kiválasztásnál. Várhatóan 2028-ban láthatjuk az új egyenruhákat. Változóan felhős napos időre készülhetünk ma, néhol egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat, a szél pedig élénk lehet. 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek a legmelegebb órákban, késő estére pedig csak 23 fokig hűl le a levegő. Most még meleg front hat a szervezetünkre, délutántól azonban hideg front érkezik, emiatt fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas a stroke és az infarktusok kockázata.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper hétvégét és kellemes pihenést mindenkinek. Magyar vonalra váltunk, két ifjúval jön Bruno és Spak közöse. Budán vagy Pesten, teszik fel a kérdést itt a 96 Ibiza FM-en.

a legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

etióp felmenőkkel bír, de Kanadában született és kanadai állampolgár is, nagyon-nagyon elismert a zeneiparban, nem más, mint Weekend, kiegészülve Playboy Cartival és a pop királynőjével, Madonnával összeraktak egy jóval 200 millió fölötti dalt, Döbörög a Popular, itt a 96 Base FM-en.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Száguldunk tovább az indiai TGV-vel, jön nálunk Hanumankind Kolmi kombója és a Big Dogs. Hétfőtől indul a nyereményjáték, úgyhogy folyamatosan hallgassatok minket, és füleljetek és vigyétek el a Base FM After Party-ra a páros belépőket. Én már köszönöm a figyelmet, nektek még kellemes hétvégét, jó pihenést, a mikrofonnál Árpi volt, holnap reggel 6-tól várok mindenkit, csodás napot, sziasztok, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Fontos változások jönnek az adózásban. Csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. Tart az őzek násza. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerinte az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása maradt hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Egyre zöldebb az ország. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából.

Tehát kifutó zápor. A nyugatias szél sok felé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön. Csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk. Az éjszakák is hűvösebbek lesznek. 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bassride, ahol ma kiderül majd, hogy melyik legendás New Yorki hip-hop duó tér vissza több mint 10 év után. Meghallgathatjátok a legfrissebb Beyoncé dalt, megtudhattok minden részletet Mark Ronson magyarul megjelent életrajzáról, jön majd Betonhoffi, Lil Kim, Kendrick Lamar és Tupac is a következő két órában. Kezdeni pedig a Carter család másik tagjával, Jay-Z-vel fogunk, aki három elképesztő koncertet adott egymás után a New Yorki Yankee Stadiumban, az első nap 30 éves debütáló lemezét második alkalommal, az idén szintén a jubileumot ünneplő Blueprintet ünnepelte, végül pedig egy All-Star vendégekkel teli Best of Show-t hozott, többek közt Swizz Beatz, Beyoncé és Rihanna vendégszereplésével. Ezzel egyfelől nézőcsúcsot döntött, másfelől pedig tovább építi elképesztő örökségét a nagy almában. A folytatásban Pharrell-lel érkezik közösen, aki persze szintén ott volt Jay-Z mellett élőben a színpadon. Ez az I Just Wanna Love You kettőjüktől itt a 96.4 Bass FM.

94 Base FM, Rapipap R&B, Mark Ronson nem érte be azzal, amivel nagyon sok híresség a zeneiparban, hogy pár nagy interjú alapján egy önéletrajz írásra szakosodott valaki megírja az ő életének a történetét. Nekünk pedig óriási szerencsénk, hogy nem így tett, mert Ronson úr nem csak a világ egyik legjobb producere, nagyszerű DJ, hanem remek író is egyben. Az Éjszaka népe egy DJ története a 90-es évek New Yorkjáról a napokban magyarul is megjelent, és azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatos olvasmány. Egy szerelmes levél a DJ-zéshez, a hip-hophoz és a nagy alma fantasztikus éjszakai karaktereihez. Mark Ronson életének története pedig hollywoodi megfilmesítésért kiállt. Azt például kevesen tudhatták eddig róla, hogy már gyerekkorában Michael Jacksonnal közösen dobáltak vizes WC-papír galacsinokat New Yorki erkélyekről a járókelőkre. Elképesztően jó, hogy néhány hónappal az angol nyelvű kötet után már nálunk is megjelentett, a témáját tekintve is teljesen egyedülálló írás, a legjobb, amivel kisétálhattok idén nyáron a strandra. Jön is Mark Ronson és az ő első albumáról, az UV, természetesen Nate Doggal meg Ghostface-szel együtt, itt a 90.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, 21 évvel a megjelenése után platina lemez lett Come On karrier fordító albuma, a Bee. A több mint 1 millió eladott példány után járó plakettet szülővárosában, Chicagóban adták át az MC Jenny-nek, akinek akármilyen meglepő is ez volt az első platina lemeze. Az Electric Circus album meg nem értettsége után pedig a Bee volt az az album, amivel az akkori fiatal producer tehetség Kanye West-tel közösen új szintre emelték az ő karrierjét. Szuper időszak volt a Good Music indulása, Come On, Kanye, John Legend és az ő közeli barátaik együtt, folyamatosan egymás lemezein dolgozva. Mi is együtt örülünk a chicagói legendával, jön is a Go, a frissen platinálva előlépő albumról itt a 96.4 B.

0: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Több mint 10 év után döntött úgy a CNN, azaz a Capone Noriega páros, hogy itt az ideje egy új albumnak. Nori az utóbbi időszakban remekül el volt a podcast készítéssel, de úgy érezte, hogy van még mit mondania, rappelve is a mikrofonba. A nagy visszatéréshez a két New Yorki legenda pedig egy beat erejéig Dr. Dre-t is leigazolta, csak hogy néhány perc erejéig egyesüljön majd a lemezen a keleti és a nyugati part. Addig is, amíg ez a közös track megérkezik, jöjjenek együtt egy másik legendás beatmakerrel, ez itt az Invincible DJ Premierrel közösen, 96.4 Bass FM. The Invincible, Untouchable, CNN.
1: So all them niggas keep asking, when CNN gonna do a joint with permit?

műsorajánló. A 96.4 B-Szeten bemutatja július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a B-Szeten After Party. A lemezjátszók mögött az összes

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyére a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Eric Sermon, az M.O.P., 50 Cent, SM és Big Sean is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, a 964 Bass FM-en, én DJ Venom vagyok. Ezt az órát pedig Beyoncé nagy visszatérésével indítjuk, aki 2,5 év után adott ki egy új dalt, a címe Morning Dew, és biztosan nem véletlenül időzítette férje Jay-Z 3 nagy koncertjének az idejére a megjelenést. A szöveg megírásában régi alkotótársa The Dream működött közre, füleljetek rá, hogy milyen is az új Beyoncé éra, ezúttal country hatások nélkül, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Peace FM, Rap Hip Hop R&B, platina lemez nem könnyű szerezni, hallottátok ma Common történetét, de gyémánt lemezt, na azt még sokkal nehezebb. Ehhez 10 millió példánynak kell elfogyni egy albumból, vagy egy singleből, és erre a hip-hop műfajában csak nagyon-nagyon kevesek voltak képesek. A héten azonban egy újabb gyémánt lemezt is átadtak az Egyesült Államokban, méghozzá a Big Sean E-40 párosnak, akiknek természetesen az I Don't F With You című dalért járt ez az elismerés. Nem rossz visszaigazolás ez egy olyan trackért, amit Big Sean csak poénból vett fel, és Jay-Z unszolására tette csak rá végül a készülő lemezére. Azóta pedig gyakorlatilag önálló életet él ez a dal, láthattuk például a 2017-es Pofon Csata című film iskolai tehetségkutató jelenetében is. Most pedig itt jön ez a két világot egyesítő track, Detroit és a Bay Area együtt a 96.4 Base FM-en.

96.4 Bass FM, Repi Papa Rambi. És hogyha már az előbb emlegettem a Pofoncsata című filmet, amiben Ice Cube az egyik főszereplő, akkor a Friday című filmről is meg kell emlékeznünk ezen a hétvégén, ugyanis Ice Cube Long Beach-en ünnepelte egy koncert és comedy show-val első filmes vállalkozását Mike Epps, Warren G. és Scarface társaságában, ahová a látogatók egy része Friday karakternek öltözve érkezett. A széria negyedik része Last Friday címmel már készül, de most jöjjön az eredeti 95-ös rész filmzene lemezéről a legnagyobb siker, amit nem Ice Cube, hanem a másik NWA veterán Dr. Dre készített el. Ez a Keep Their Heads Ringin' itt a 96.

Sziasztok, én DJ Venom vagyok. A végére még a Neo Soul sajnos nemrég elhunyt királynője, Angie Stone érkezik, együtt Snoop Dogg-gal, ez lesz kettőjüktől az I Wanna Thank-ja, aminek az apropója, ami miatt most bekerült az adásba, az, hogy egy brazil zenész páros beperelte a dal kapcsán az alkotókat, sőt még Biggie Nasty Girl című trackjét is hozzákapcsolták az ügyhöz, azt állítva, hogy az ő dalukat használták fel ennek a két felvételnek az elkészítésénél, persze, engedély nélkül, szóval ez már nem csak egy remek dal, ez egy bizonyíték is ebben a perben. Jön az I Wanna Thank-ja, aminek egyébként Idris Elba szerepel a klipében. Itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

majd itt a B-szám Travis Scottot, aki ugyebár vendégeskedett Budapesten nemrég, jön majd Doja Cat, aki inkább a francia fővárost favorizálja, még a legutóbbi lemezét is ott vette föl, aztán jön majd Látó, kezdeni pedig szintén egy elképesztően sikeres női rapsztárral fogunk, jön Glorilla, aki annyira jó barátságot ápol J. Cole-al, hogy még az új 144 oldalas rap magazinjába is bekerült, érkezik tehát

Utópia című nagyon-nagyon sikeres lemezének a folytatásával, amit 2026-ra ígér nekünk, azt állítva, hogy hamisítatlan aréna koncert hangulat árad majd az egész lemezből. A folytatásban jön egy olyan track, ami biztosan ilyen hangulatot áraszt, ez a Goosebumps itt a 9.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

hónapok tehetnek róla, de Doja Cat egy picit most a zene helyett inkább a divat irányába fordult, többek közt még a legendás Vogue magazin címlapján is szerepelt. A folytatásban érkezik tőle az Agora Hills itt a 96.4-ben.

0: FM.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

számoknál nagyon könnyű belőni, hogy melyik évben is jelent meg, hiszen az évszám alapján keresztelték el az albumot, persze vittek bele egy kis New Jersey játékot is, így lett a lemez címe 90-93, azaz most 1993-ból érkezik a Hip Hop Hooray, erről az albumról itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Abszolút megéri a folytatásban is a Beast FM-et hallgatni. Blue Kentre 2000-es évek eleji R&B klasszikusának a feldolgozásával érkezik, ugyanis a nagyon tehetséges jamaikai Shensia jön a Boss Up.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

Rap Hip Hop R&B, a Bass FM mikrofonja mögött ebben az órában is DJ Venom. Ebben a 60 percben pedig bele fog férni majd egy Beethoven-hofi siker, egy klasszikus R&B track Montel Jordan-től, és még Burna Boy is érkezik, aki biztosan izgul ma, hiszen VB döntő van, ő pedig az idei VB egyik hivatalos dalát jegyzi Shakira oldalán. Kezdeni azonban magyar trackkel fogunk, jön a BSV és Bialex, itt a 96.4 Bass FM-en.

adója a Def Jam, amikor úgy döntött, hogy szeretné a nyugati parton is megvetni a lábát, akkor két előadót igazolt azonnal a kiadóhoz. Az egyikük Warren G volt, zseniális igazolás, a másikuk pedig a fiatal R&B énekes Mantel Jordan, aki néhány hónappal később megjelentette a This Is How We Do It című tracket, szóval azt hiszem, erre is mondhatjuk, hogy zseniális igazolás. Érkezzen ez az R&B klasszikus itt a 96.4.

Az első lemeze előtt az ő sikerében nagyon kevesen hittek. Egyedül a New Yorki lemezkiadó tulajdonos Steve Rifkin volt, aki 100%-ig bízott Akonban, viszont minden kollégája azt mondta, hogy ebből nem lesz siker, és amikor a rapstar Beanie Siegelt, Jay-Z egyik jobb kezét felkérték, hogy az első szingölben működjön közre, ő is nagyon hamar leterelte őket, aztán pár héttel később már megbánta, akkor pedig már Styce P ugrott be az ő helyére. A folytatásban jön Akon, akinek ma már semmit nem kell bizonyítania, ő következik itt a 96.4 Bass FM-en.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos

0: érő sikere, a Lose Yourself. Következik természetesen a 8 mérföld betét daláról van szó, amit legutóbb élőben néhány nappal ezelőtt a New Yorki Yankee Stadiumban adott elő Eminem, amikor is Jay-Z vendége volt a 3 napos koncertmaraton során. Érkezik tehát Eminem itt a 96.4 Base FM-en.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Gap.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop, R&B.
2: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a folytatás már Széles Izzával tölthetitek, aki meg is érkezett ide a stúdióba, és rögtön elhozza nektek a Winnie Pooh-t természetesen Destől. Mindenkinek további nagyon-nagyon szuper vasárnap délutánt és remek rádiózást. Hello, szevasztok!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek azt a pogány indulót, akinek 4 év alatt 36 platina és 3 arany lemeze lett. Hát innen is gratulálunk neki, óriási teljesítmény. Most jön sok a kedvence, így például az enyém is, a Mámor.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

96.4 Béz FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bézfm.hu-n keresztül. Így gyakorlatilag el tudtok minket érni bárhonnan. Most pedig hozom nektek a régi új formációt, a Diaz Mentát, indul tőlük a méreg. Yeah.

0: földre. Én meg beasszok a zöldre.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig megyünk tovább a jó kis magyar Bruno és Pac dal után. Amerika irányába fordulunk, hozom nektek Tupacot és Big Psychot. Már is indítom tőlük az All Eyes on Me-t.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, VZ és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja, július 31. péntek.

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Gyerekek, indul egy újabb óra velem Széles Izával. Ne felejtjétek, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 964 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek a mindig is a vadóc öltözködési stílusáról ismert Doja Cat-et, pörög tőle az Agora Heels.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken. Hozom nektek Tidenit és Szakács Gergőt. Az ő közösük nem más, mint az életem.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitálnak benneteket, méghozzá Lunis 1995-ös slágeréig. Fun fact a dalról, hogy 2019-ben egy sötét horroros remixet hoztak össze belőle, az Us című film előzeteseként. De most itt nektek az eredetit játszom le, indul Lunistól az I've Got Five On It. Woo!

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk a nagy magyar triumvirátus Dash, Young Fly és Azaria. Pörög tőlük a Backpack.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Backpackba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, indul egy újabb óra velem Széles Izával. Ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu-n keresztül. Most pedig pörög nektek Burna Boy-tól a City Boys.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ez a 96.4 Base FM. Base FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, hozom nektek a BSV srácokat, akik augusztusban dupláznak méghozzá a Budapest Parkban. Biztos vagyok benne, hogy a következő dalt is előadják, nem mással, mint a fantasztikusan csinos Nagy Bogival. Pörög nektek az Always Be Mine.

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: Rögtön itt lesz velünk a Bass FM egyik kedvenc csapata, a BSV srácok és Bialex. Tőlük pörög a Lidokain.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. A gyerekek, indul a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok. Ha tudtok, maradjatok velünk, hozom nektek The Weeknd-et és a Blinding Lights slágerét.

R&B. Gyerekek, időutazunk, 1990-ig meg sem állunk, MC Hammer, You Can Touch This slágeréig. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: ha nem szólok.
1: Ez így nem mehet.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ide utazunk 1999-ig, ugyanis jön TLC-től az egyik nagy kedvencem, a No Scrub.

Műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a

Az ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és Sziza Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője Sziza énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy-gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Dócsi és Sziza és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Bass 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Fred Again is Skepta, Victory Lap című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a Warner Music gondozásában jött ki. A Victory Lap siker története már annyira különleges, mint Doechii Insanity című slágeréjé. A dala első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió is készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robbant be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Forte oldalán csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verzióban vendégként már Denzel Curryt és Hannah Mankindot is hallhatjuk, és a Victory Lap-nek nagy esélye van arra, hogy az év egyik legnagyobb sikere legyen. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Fred Again és Skepta és a Victory Lap itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 15. helyéről ezzel megyünk tovább.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Béztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címe, még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coil Rate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idénre ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'Em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, a Béztopuszas lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

95.6 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Topuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Tyla Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnője, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Topuszas lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Space Top 20 Rewind.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele a Rewind rovatunkba, egy kis időutazás a kalauzónálak el titeket. Visszaugrunk 24 évet, és megmutatom nektek, hogy 2002 nyarának közepén melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal pedig nem más, mint Nelly ikonikus dala, a Hot in Here. Szóval Nelly 2002 nyarának közepén Eminemet és saját Kelly Rowland-del közös dalát megelőzve végzett a Hot in Here-rel az amerikai lista első helyén. A dalt az akkor abszolút csúcson lévő Neptunes producer párossal készítette, azaz Pharrell Williams-el és Chet Hugo segítségével. A 2002-es év egyik, ha nem a legnagyobb nyári slágere volt ez, amihez két videoklipet is forgattak. Készült belőle egy különleges remix is, ami az underground hip-hop rajongókat célozta meg, ebben az Executioners DJ-i scratcheltek. Az elmúlt 21 évben rengetegen feldolgozták a dalt, többek közt a fiatal szuperproducer SeatGeek és a Jurassic Five DJ-e DJ Numark is, de készült belőle élőzenés változat is. Azonban most jöjjön az eredeti, érkezik Nelly tőle is Hot in Here című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en. A Bass Top 20-as lista Rewind rovatából ezzel megyünk tovább.
0: Bass Top 20 Rewind.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemic Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

0: FM. Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Base FM.
1: Mokambo kek, fenn a sok kész. Mokambo kek, több lett a

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Da Baby után pedig Beethoven-val fogunk tovább menni, és egy olyan dallal, aminek a videoklipjét Amerikában készítették, ez bizony Pop című slágere itt a Beats-en.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citromeggel! 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
3: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
1: Műsorajánló. A 96.4 Bízefem bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Latinos dalomok következnek, Nati Natasha, Nando Boom és Dimelo Flow. Ez Dembo című slágerek itt a Beats FM-en.

96. BSFM Rap Hip Hop R&B Diazzal és Mentával fogunk tovább menni, és közös dalukkal a Méreg című slágerrel itt a kedvenc rádiótokban. Hiába.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Eminem Houdini című dala után Jay-Z-vel és Kanye West-tel és Niggas in Paris című slágerükkel megyünk tovább, ami megjelenése óta bizony egyik buliból sem hiányozhat. Ők jönnek itt a Bass FM-en, na gyerünk!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. BSV-k és Bajalek Lidokain című dala, után pedig Doja Cat-tel megyünk tovább. Tőle is pörögjön egy korábbi dala, az Agora Hills, itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Jude Law és Lil Frog közös dala a Lej után maradunk még a magyar előadóknál. Érkezik Jabber tőle is Szóljon Stars című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en. Na gyerünk!

0: bizfm.hu.
1: Amigos!

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, záró már a Revolution munkatára, Rihanna és Drake Work című dalával. Ezzel búcsúzom ma estére, találkozunk holnap este 6-kor, itt a Bass FM-en. Sziasztok, jó hét!

0: egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Melóva, melóva.

anya baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anya mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

96.4. Base FM. Base FM. Party Mix. Base FM. Party Mix.

Aki át nem mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint

A bling. A cool man. A team beam. Ja, az nem, az nem, az, az new school.

teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen is, finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsét, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megöli majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperge.

96.4 Base FM. Thank you.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a biszki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Base FM. Rap, R&B. A lemezjátszóknál DJ.

0: hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.
1: Yeah.